0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Taki, wekelo, fudi langa libya de moye, mekete, fudi langa libya de moye, mekete, fudi langa libya de mo, mekete, fudi langa libya de moye. Taki dami sabi wamaye, dede chayengwe yo. Dami sabi wamambaye, didede muteke chagyo. Miekete, fudi langa libya de mo, dawekeye, waya langa libya de mo ye. Ay masakado, fawoduna konde ye. Ke masakado, fafuduna konde ya, Dede konde achali, saedu anga ulibi konde. Miekete, fudi langa libya de mo. Miekete ye, fudi langa libya de mo ye. Ataki dama mandama, odama konfo ninge. Dama mandama, odama konfo ninge.
2: Dama mandama,
1: odama konfo ninge. Dama mandama, oyu dama konfoninge. Dama mandama ye, udama konfoninge.
2: Dama mandama, odama konfoninge. Dama mandama, odama konfoninge.
1: Salife atele baliso, de lobi gimyo. Saife nyo, medene baka no mwe.
2: Dama mandama, odama konfoninge.
1: No ba.
2: Dama mandama, odama konfoninge.
1: Taki dama mandama, nefu dama konfoninge. Undama yesh, undama yesh, undama ofra mai ni oboy.
2: Dama mandama, odama kofonenge.
1: No no ba.
2: Dama mandama, odama kofonenge.
1: Kofonenge, kofonenge, undama ye.
2: Kofonenge.
1: Undama.
2: Kofonenge.
1: Undama ye. Dama yesh akamani.
2: Kofonenge.
1: Undama ye.
2: Kofonenge.
1: Undama.
2: Kofonenge.
1: Dama yesh akamani.
2: Kofonenge.
1: Undama.
2: Kofonenge.
1: Kofonenge. Kofonenge. Undama ye.
2: Kofonenge.
1: Undama.
2: Kofonenge.
1: Kofonenge.